0: na nyerere
1: kana nyamuzi
0: kinga na nyama nyere gine mulira mulya nyama
1: ndile kandile Johani cheha
0: unie hanya mai
2: Trigger FM, das Radio der freien Medien.